Özvegy lesz egy férfi ember. Hidd el, ott egy másik nej kell, és senki sincs oly alkalmas, mint